0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 13-a, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: Ukukény, Marici Horvát, Marici Keresztes Kamarics i Marici Csobán, Blagoslovjen, Isretan Rodzsendanzseli, Misó Bozsánovics iz Nyemacske.
1: Yeah.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harruhern János tulajdonában

klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg. Magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Ketama együttes, a spanyol flamenco egyik meghatározó formációja, amely a hagyományos cigány muzsikát a modern zenei hatásokkal kapcsolta össze. A zenekart a Habichuela családhoz tartozó Juan Carmona, José Soto Sorderita és Ray Heredia alapította Madridban a 80-as évek elején. Mindhárman a flamenco mélyen gyökerező hagyományából érkeztek, ugyanakkor már kezdettől fogva keresték annak új lehetőségeit. A Ketama későbbi hangzását elsősorban a flamenco, a latin zene és a jazz találkozása határozta meg. A formáció neve egy marokkói városra utal, de zenéjük alapja egyértelműen a spanyolországi cigány flamenco. A zenekar tagjai olyan családokból származtak, amelyek generációk óta meghatározó szereplői voltak a műfajnak. Ez a hagyományos tudás azonban náluk nem valamiféle kötöttséget jelentett, éppen ellenkezőleg kiinduló pontként szolgált a kísérletezéshez. A Ketama egyik legnagyobb újítása az volt, hogy a flamenco megszokott hangzását más zenei kultúrákkal hozta kapcsolatba. Felvételeiken megjelenik a latin-amerikai zene, a brazil ritmusok, a jazz, a funk, sőt az afrikai zenei világ hatása is. A flamenco jellegzetes gitárjátéka és éneke ezekkel az elemekkel együtt egészen új karaktert kapott. A 90-es években a Ketama egyre szélesebb közönséghez jutott el, és a spanyol világzene egyik legismertebb együttesévé vált. A zenekar nemzetközi sikere azt is megmutatta, hogy a flamenco képes új zenei környezetekben is érvényesülni, anélkül, hogy elveszítené eredeti erejét. A Ketama történetéhez hozzátartozik, hogy a zenekar összetétele az évek során változott, és a tagok külön-külön is jelentős zenei pályát futottak be. A formáció ugyanakkor mindvégig egy olyan szemléletet képviselt, amelyben a cigányzenei örökség és a kortárs zenei hatások természetesen egészítik ki egymást.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Ketama együttes felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Szent Mihály havának 13. napján, amikor a kornélok ünnepelnek, ajánlom műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Az új iskola több mint egy oktatási intézmény. Megkezdődött a munka az ország második szerb gimnáziumában, Szegeden. A két hete indult tanév újdonságokat és új feladatokat is hoz. Készen állnak erre a szlovák nemzetiségi oktatási intézményekben. Megkedvelték a családok az eleki román nemzetiségi általános iskolát. Idén 19 elsőssel kezdték a tanévet. Gazdag lesz az őszi programja a Pannon és a Missia tambura zenekaroknak, de új dallal is készülnek a zenészek. Három generáció muzsikál együtt, 35 éves a paksi Roger Schilling fúvószenekar. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Első Bartolomeusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka új Róma érsekének jelenlétében ünnepélyes keretek között nyitották meg múlt szombaton Budapesten a Fanarion ortodox keresztény dialógus központot. Üdvözlő beszédében a pátriárka hangsúlyozta: a történelmi Budapest központjában immár ablak nyílik az egész világra, ahol a teológia párbeszédet folytat majd a kultúrával és a tudománnyal.
0: Több mint 100 eredeti személyes tárgy és fénykép segítségével elevenedik meg Szent II. János Pál pápa élete és történelmi hatása a Totus Tuus teljesen a tiéd című kiállításon, amely szeptember 27-éig látható Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum rendház épületében a vatikáni relikviákat és az eredeti pápa mobilt is bemutató tárlat tárgyai több lengyel múzeumból érkeztek.
1: Borostyán Szív elismerésben részesült Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért. A kitüntetést Sándor Fegyír, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete adta át augusztus 24-én az Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen.
0: Idén is megszervezte a pedagógiai Csemegepiac elnevezésű rendezvényt a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ, a Goethe Intézet Budapest együttműködésével. A rendezvény célja támogatni a magyarországi német oktatási intézmények tanárait és ösztönözni őket a korszerű módszerek használatára, a népszokások, a helytörténet, a családi élet, a nyelvjárás, szókincs és a magyarországi németek kulturális öröksége témakörök területén is.
1: Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Békés megye önkormányzata és a Nagyszombat megyei önkormányzat a 11. Vármegye napon Békés Csabán. A megállapodás célja a két régió közötti együttműködés kiterjesztése. A tervek szerint a kultúra, az oktatás, a szociális ügyek és a regionális fejlesztés területén is keresnek majd közös lehetőségeket. A partnerségi megállapodás hivatalos aláírása a tervek szerint szeptember 24-én Dunaszerdahelyen lesz.
0: A 11. Vármegye napon szeptember 4-én adták át a Békés Vármegyéért kitüntetéseket is. Az idei díjazottak között van Mótyán György Tibor, szarvasi népművelő, akinek a megye kulturális és közösségi életében végzett munkáját ismerték el. A rangos díjat a hazai szlovákság kultúrájának és közösségi életének megőrzésért végzett évtizedes, kiemelkedő munkájáért ítélték oda.
1: Román gasztronómiai fesztivált és családi napot rendeztek a Gyulai Várkertben szeptember 12-én. Az esemény központi eleme a főzés volt, de sok más program is várta a vendégeket. Felléptek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A fesztivált immár 6. alkalommal rendezték meg a Várkertben, mondta Kozma György, az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
2: 2019-ben döntöttünk úgy, hogy ezt a fesztivált már egy nyíltabb közegben, pontosabban a Gyulai Vár előtt szervezzük meg. Mindezt azért is, hogy láttassuk magunkat, láttassuk, hogy Magyarországon létezik egy igen nagy román nemzetiségi közösség.
0: Szerb folklórestet rendeznek Mohácson szeptember 19-én a Városi Önkormányzat és a helyi Szerb Nemzeti Önkormányzat társ szervezésében, a Magyar-Szerb Kulturális Évad programjaként a Mohács 500 emlékév keretében. 16 órakor a Deáktéri Szabadtéri színpadon elsőként a Rádoszt zenekar lép fel, majd őket követi a Zora Néptánc együttes. 18 órakor a Dragacevske Trube fúvós zenekar mutatkozik be Rade Jorovics esztrád művésszel. Este 8 órakor kezdődik a Kóló Szerb Nemzeti Néptánc és Énekegyüttes fellépése. A programot hajnalig tartó táncház zárja.
1: Szintén szeptember 19-én szüreti ünnepséget rendez Vaskúton a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat és a Bácskai Horvátok Kulturális Központja a Vaskúti és Garai Horvát Nemzetiségi Önkormányzatokkal között.

0: Közösen. A program 16 órakor horvát szentmisével kezdődik, ezt követi a látványos népviseletes szüreti felvonulás. Az esti gálaműsorban vaskúti, dusnoki, hercegszántói, bajai és horvátországi vendégek váltják egymást a színpadon, majd a szüreti bálon a garai Bácska tambura zenekar muzsikál.
1: A Baranyai fürdővárosban, Harkányban szeptember 19-én a hagyományőrző énekeké lesz a főszerep a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A kulturális seregszemlén a helyi Kitaibel Pál általános iskolában délután 2 órától lépnek színpadra a hazai horvát kórusok.
0: Görhöny fesztivált rendeznek a Pest megyei Péteriben, szeptember 19-én a Kastélykertben. Az esemény megidézi a hagyományos konyhát, a szlovák kultúrát és Péteri múltját. Többféle program várja a látogatókat, így hagyományos kézműves bemutatók, kulturális műsor és interaktív gyermekprogramok, helytörténeti kiállítás, templomlátogatás, népi játékok, valamint jótékonysági süteményvásár is. A délután 2 órakor kezdődő esemény a részvétel ingyenes.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, hosszú várakozás után hivatalosan is megnyílt a hazai szerb közösség második középiskolája. A budapesti Nikola Tesla oktatási központ mellett most már Szegeden is lesz szerb nyelvű gimnáziumi oktatás. A szerb országos önkormányzat, mint fenntartó, 2018 óta működtet óvodát és általános iskolát a városban, viszont a felújítási problémák miatt nem fejeződött be az egykori százszor szép gyerekház épületének átépítése. Így a város központjában egy volt irodaház épületében kezdhetik meg a szerb nemzetiségű gimnazisták a tanulmányaikat. Az ünnepélyes tanévnyitót követően Radić Milenko, dr. Lastić Jovánkát, a szerb országos önkormányzat elnökét, Binszki Józsefet, Szeged alpolgármesterét, valamint Stantićné Dukić Natáliát, a szegedi szerb oktatási központ főigazgatóját kérte mikrofon elé.
1: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt született meg az az ötlet, hogy jó lenne itt Szegeden egy önálló szerb köznevelési intézmény. Akkor Szegeden egyetlen szerb óvodai csoport működött a Hunyadi téri óvodában, ahol a Natasa már akkor is óvónő volt, tehát mondhatni jó hosszú utat jártunk be, hogy idáig eljutottunk.
2: Ön a Rigó utcai óvodában kezdte, és most a Stefánián iskolaigazgató. Hosszú volt a menet, de a szerb nyelvoktatás szempontjából ez egy történelmi pillanat. Minden készen áll?
3: Igen, folyamatosan jelen vagyok a köznevelésben. Az óvodában voltam, utána általános iskolában is, most a gimnáziumban, és ez örömmel tölt el engem, hogy minden szakaszban itt voltam és részt vettem az egészben.
1: Aztán ugye jött egy hosszabb szünet, és 2018-ban sikerült elindítani az általános iskolát, és mindvégig az volt az eredeti ötlet, hogy a végén itt egy gimnázium is lesz.
2: 50 gimnáziumi tanulóról beszélünk, akik nem elsősorban magyarországi állampolgársággal rendelkeznek.
3: Így van, van közülük, akik kettős állampolgárok, de legtöbben ugye szerb állampolgárok.
2: Honnan érkeztek?
3: Szabadkáról, Újvidékről, tehát itt a határ közeli városokból, településekről, de vannak Dél-Szerbiából is, tehát jól messzire utaztak.
2: Az általános iskola, illetve az óvoda már kinőtte a Stefánián lévő épületet. Egy teljesen más épület szárnyban kellett biztosítani lehetőséget a gimnáziumi osztályoknak. Minden elkészült?
3: Igen, gyönyörűen fel van újítva az épület, át van alakítva úgy, hogy megfeleljen természetesen a feltételeknek. Bőven van helyünk, tehát három gimnáziumi osztály indul, és minden osztálynak tanterme biztosított lesz, pluszban még vannak tantermek, amelyeket használhatják.
2: Ami a pedagógusi állományt illeti, sikerült minden tantárgyat lefedni?
3: Igen, legtöbb tanár már biztosítva volt, tehát általános iskolában már ezek a tanárok dolgoztak, megfelelő iskolai végzettségük van, hogy a gimnáziumban is tudjanak tanítani, de voltak kollégák, akiket most a nyáron ugye kell megkeresni is, tehát biztosítva lett szeptemberig minden tantárgy le van fedve.
2: A tankönyvek megérkeztek-e?
3: Még nem.
2: Mikorra várható?
3: Folyamatban van.
2: Mit jelent ez Szeged városának?
4: Rendkívül megtiszteltő, és nagyon büszkék vagyunk, és hálásak azért, hogy Szeged adhat otthont Magyarország második szerb gimnáziumának. Szeged erre méltán büszke, hiszen valamilyen okból csak mégis minket választottak. Egyrészt nyilván azért, mert a szerb diaszpora jelentős része itt él, másrészt meg Szeged városa azért kulturálisan rendkívül sokszínű és befogadó. Mindig is ugyanolyan szegedirek tekintette az egyik nemzetiséget, mint a másikat. A nemzetiségi anyanyelvi iskolai oktatás alapvető feltétele a nemzetiségi megmaradásnak. Olyan szintre jutott el ma már Magyarországon az asszimilációs folyamat, majd minden nemzetiség részre, főleg a szorványban élők számára, hogy az utolsó utáni pillanatban voltunk. És én azt gondolom, hogy a korábbi kormánynak, az Orbán kormánynak elévülhetetlen érdem az, hogy ezt a nemzetiségi asszimilációs folyamatot meg tudta állítani.
2: Bár az iskola a szerb országos önkormányzat keretein belül működik, Szeged városa mivel tud hozzájárulni, hogy vonzóbbá tegye a gimnáziumi osztályokat?
4: Nehéz kérdés, majd az iskola megkeres minket, és elmondja, hogy mire van szüksége, és amennyiben ezt lehetőségünk van, biztos, hogy benne, hogy fogjunk segíteni.
2: Mi várható a következő egy évben? Ön szerint ez sikertörténet?
3: Úgy néz ki most egyelőre, hogy igen, és azon fogunk dolgozni természetesen. Ez volt a célunk, úgyhogy maximálisan mindent be fogunk adni, dobni, vetni, hogy ez siker legyen.
1: Bízom benne, hogy mindenki, aki lehetőséget kap, hogy itt tanuljon, maximálisan ki fogja használni. Ilyen a szegedi szerb gimi, és sikeres tanévet kívánok mindenkinek.

0: A nyári szünidő után a magyarországi szlovák intézmények is felkészülten várták a diákokat. A szeptemberi tanévkezdés újdonságokat és új feladatokat is hoz. A projekt és tematikus napok több helyen már évek óta az oktatás részét képezik, és a diákoknak is lehetőségük van elmondani véleményüket. Arról, hogy mit hoz az új tanév a magyarországi szlovák iskolákban, a sátoraljaújhelyi, a tótkomlósi és a szarvasi intézmények vezetőit kérdezte Dózsa Zenta.
1: A 2026-27-es tanévet egy megújult és leginkább megfiatalodott tantestülettel kezdjük, 19 taggal.
2: Kucik Júlia, Sátor aljaújhelyi magyar szlovák két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium igazgatója.
1: Vendégtanárunk Szlovákiából továbbra is marad a közöttünk, tanulók és kollégák örömére, hiszen a szlovák és alsó tagozatos munkaközösség a szlovák területen nagyon fontosnak tartja, hogy a vendégtanárunk jelen legyen, és a szlovák nyelv ezáltal erősödjön, és ugyanakkor örülünk, hogy a Veszprémbányai pedagógiai karnak egy gyakornoka is jelen lesz decemberig a sorainkban, és így erősödik a fiatal kor és a tanulók közeli módszerek adaptálása, és ugyanakkor el tudom mondani, hogy 21 első osztályos tanulóval kezdjük, akik nem idegenek számunkra, azért, mert az egész múlt tanév folyamán havonta tematikus óvodás találkozókon vettünk részt, így könnyítettük nekik a majdani szeptemberi továbblépést, és a házi rend értelmében pedig segítjük egy két hetes szülőknek engedélyezett bentartózkodási ilyen külön engedéllyel, és ezáltal a kis elsősök, bízom benne, hogy megtetszik nekik az új környezet, hiszen mi erre készültünk több beruházással is a nyár folyamán, az ebédlőnkben, ami egyébként nagyon szép és esztétikus, a gyerekek ebédeltetésére és egyéb tanításon kívül, és ugye a most az új kormány és minisztériumunk elképzelése szerinti projektnapok végrehajtására, azon kívül pedig négy tanteremben új vízgyöntás padlót sikerült és vizet bevezetni, és így a szaktantermekben, mint a rajz és a technika teremben is tudunk javítani a körülményeken. 2027-ben pedig vár minket néhány jubileum, az iskolánk alapítványa 30 éves, és örömünkre szolgál, bár még ugye nemzetiségi vonalon a minisztériumnak az elképzelései még váratnak magukra, de azért a fenntartása, az országos szlovák önkormányzat által intézmények fenntartása, bízom benne, továbbra is stabil lesz és marad, mert hogy mi 20 éve tartozunk az országos szlovák önkormányzat alá, és erre fogunk majd emlékezni a megfelelő időpontban.
2: Sátoraljaújhelyről a következő beszélgetésben Tótkomlósra látogatunk. Az intézmény igazgatója Bajczer János Némelek Marianna beszél.
3: Szeptember 1-én kezdtük az új tanévet itt a szlovák két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda intézményében. Mondhatjuk azt, hogy a szakember ellátottságunk jó, minden tantárgyra van szakemberünk, szakos pedagógusunk. A tanulók tekintetében változatlan létszámmal folytatjuk, illetve kezdtük meg a 2026-27-es tanévet is, hiszen 14 nyolcadikosunk ballagott el tavaly, és most 14 elsőst köszönthettünk. Természetesen igyekszünk a gyerekek számára minél több tudást átadni, de emellett minél színesebb tanórán kívüli tevékenységeket is igyekszünk beiktatni a napjainkba, amelyeket többnyire a kedves kollégáink látnak el. Arra törekszünk, hogy a különböző területeken tehetséges gyerekek találjanak maguknak olyan programot, olyan területet, ahol fejleszthetik tudásukat, illetve minél színesebb tevékenységbe kapcsolódhatnak be. Az alsó tagozatban igazodva a 14 ponthoz, úgy gondolom, hogy többségében már ezek a jellemzők, ezek már megvoltak eddig is, hiszen a tanítók a saját belátásuk szerint, akár hogyha például szükséges volt, akár egy kicsit rövidítettek azon az órán, hogyha a gyerekeknek erre volt szükséglete, úgyhogy ezeket mi eddig is azért a gyerekek igényei szerint rugalmasan kezeltük, de most is igyekszünk ezeket beépíteni, például a mese az, amit nagyon fontos, ezért egy-két hetes projektet a mesére építeni, illetve a különböző területeket bevonni ebbe, hogy a gyerekek ne csak az iskolapadban tanuljanak, hanem különböző programok és tevékenységek által minél többet próbálunk kimozdulni, és külső helyszíneket is bevonni, például a néprajzi múzeumok erre nagyon jók, ott különböző interaktív kis feladatokat tudunk nekik összeállítani, illetve a természetbe kimozdulni. Mivel ökoiskola lettünk, így az újrahasznosítás, a környezettudatos nevelés előtérbe kerül, és igyekszünk is például az iskolakert gondozásával, valamint szakkörökön is ezzel foglalkozni. Nyertünk egy pályázatot Farmer Suri címen, amely pont erről szól, az újrahasznosításról és a környezetvédelemről.
2: És még egy iskola van hátra, amelyet az Országos Szlovák Önkormányzat működtet, a Szarvasi Szlovák Általános Iskola és Ovoda. Weber Néhanko Terész igazgatójával beszélgetünk.
4: A 2026-27-es tanévet 251 diákkal kezdjük. A szakos ellátottság megfelelő, úgy gondolom, két vendégtanárt fogadunk, akik főként felső tagozaton segítik a munkánkat. Természetesen az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslatait is igyekszünk beépíteni. Szerencsére már 2011-től az élménypedagógiával úgy mondhatom, hogy mélyen foglalkozunk. Nagyon sok projekttémánk van, évfolyamonként 2-2, de van például a népmesehetünk, ami az egész alsó tagozatot érinti, a szlovák hetünket is kibővítjük. Egy hét lesz az egész iskolának, és még egy hét lesz az alsó tagozatnak. Második és negyedik évfolyamon pedig további projekteket is indítunk. Az élménypedagógiához ugye hozzátartozik a szabadulószoba feladatsoraink, tanítási órákhoz, témákhoz, tananyagokhoz is kapcsolódunk, de vannak népszerű témáink is, mint a Disney, a Harry Potteres, de ugyanúgy úgy van az erőkre, most készült el tavaly kémiás feladatsorunk. Több mint 30 ilyen feladatsorral várjuk a gyerekeket a szabadulószobában. Újításunk még, hogy a mozgást is érdekesebbé tegyük és motiváljuk a gyerekeket. Tavaly avattuk a mászófalunkat, amit a testnevelés tanmenetbe építünk be ebben a tanévben is. Tavalyi tanév végén ifjúsági Vöröskereszt bázis intézmény lettünk, duális képzőhely lettünk, és ebben a tanévben igyekszünk tehetségpont lenni.

0: Idén júniusban 12 végzős fejezte be tanulmányait az Eleki Román Nemzetiségi Általános Iskolában, és miután a 2026-27-es tanévre ennél jóval többen iratkoztak be, nem szakadt meg az a tanulói létszám növekedési tendencia, amely már 10 éve tart. Minek köszönhető ez a folyamatos emelkedés? Erről is kérdezte Bauer Ádám kollégám Szelezsán Pétert, az iskola igazgatóját.
1: 19 gyerek iratkozott be, örömmel konstatáltuk, hogy a szülők ismételten bizalommal fordultak felénk és az iskolánk felé.
2: Nem volt könnyű eljutni idáig. Körülbelül mikor kezdődött ez a folyamat, amikor elkezdtek jönni a gyerekek az Eleki Román Nemzetiségi Iskolában nagyobb létszámban?
1: Azt gondolom, hogy maga a konkrét előrelépés, fejlődés, a tanulói létszám emelkedésekből olyan 8-10 éve vezethető vissza, ekkortól kezdődött el a mi kis iskolánkban az az előrelépés, amikor már nem kellett attól aggódnunk, hogy indíthatunk-e évfolyamot vagy osztályt vagy sem. Körülbelül 2015-16-ban már láttuk az alagút végén a fényt, ugye mert köztudott volt, vagy nagyon sokan, akik ismerik a mi kis iskolánk történetét, hát eléggé szomorú és eléggé lelombozódó volt az akkori 15-ös év előtti iskolai tanulólétszám. Eljutottunk oda, hogy ott már, ahogy mondtam, láttuk az alagút végét, és akkortól számítottan különböző iskolai projektek megvalósításával, nevelőtestület hatékony munkájával, és sorolhatnék nagyon sok olyan tényezőt, amely arra mutatott és előre vezetett, és minden évben szinte elmondhatjuk, hogy emelkedik az iskolánk tanulói létszáma. Körülbelül 8-10 éve mondhatjuk azt, hogy egy igen szép létszámmal bíró nemzetiségi általános iskola vagyunk. Igen, csak fárasztónak mondható munkának köszönhetően jutottunk el ide. Természetesen, mint minden évben, azokat a projekteket, azokat az elképzeléseket, azokat a célokat meg is valósítottuk, amelyekben vártuk az óvodás gyermekeket különböző foglalkozásokra, iskolalátogatásra, tanítónénik bemutatására, az iskola teljes felszereltségét, kondícióit be tudtuk mutatni, meghívtuk a szülőket, szülői értekezletet, különböző nyílt napokat tartottunk, ahol azt hiszem reális képet festhettünk le arról, hogy itt milyen oktató-nevelő munka folyik, és nemzetiségi nevelő oktató munkáról beszélünk. Ami nagyon lényeges, hogy tényleg törekszünk arra, minden egyes esetben szeretném kihangsúlyozni, és mindig ki is hangsúlyozzuk, hogy a családias légkörű iskolát szeretnénk, ahol tényleg a nevelő-oktató munkára összpontosít mindenki.

0: A következő percekben a hazai horvát nemzetiségi zenei élet kulisszái mögé pillantunk be. Nemrégiben ugyanis Balatinác Renáta, a Missia Tambura zenekar vezetőjével, dr. Vízvári Zoltánnal beszélgetett, aki ezer szállal kötődik a Pannon Tambura zenekarhoz is, hiszen annak is aktív tagja. Mindkét formáció a magyarországi horvátok legszebb zenei hagyományait élteti, de a tagok nem pihennek, készül a Missia legújabb dala, és mindkét zenekarra izgalmas fellépések várnak. Az interjú végén a zenekar Luda Glavo című dalát hallhatják.
1: Hát az őszi időszakban is a szokásos együttműködéseink mellett az alkotó munkára is koncentrálunk, ugyanis a magyarországi horvát énekkarokkal és táncsoportokkal való együttműködésen túl is foglalkozunk saját szerzeményekkel, egy saját dallal készülünk, a zeneszerzési munka, a szövegírási és a hangszerelési munkát lezártuk, és most jelenleg a zenei anyag elkészítése és felvétele, valamint a klip forgatás áll előttünk, ez mindenképpen ebbe az évben meg fog jelenni, de emellett természetesen a magyarországi horvát táncsoportokkal és énekkarokkal is együttműködünk, így a Drávamenti Podravina együttessel is, akik most a 20. évfordulójukat ünneplik idén ősszel, illetve velük együtt eljutunk majd Vinkovciba, a Vinkovácska Jeszeni című kéthetes fesztiválra. Gyakorlatilag ez Horvátország egyik legnagyobb néptánc találkozója. Itt veszünk részt majd az ünnepi felvonuláson és az esti kultúrműsoron. A felvonulást, illetve magát az egész napot, ami szeptember 20-án lesz, a Horvát TV, illetve a közösségi média élőbe fogja közvetíteni.
2: És mi a helyzet a Pannon Tambura zenekarral? Idén is sok fellépésetek lesz?
1: Pannon Tambura zenekar már megkezdte a próbáit. Igazából a zenekari tagok, sőt a kórus tagok száma is bővült, így most már újult erővel tudunk nekiállni az új időszaknak. Az idei évben egy koncertet vállaltunk, viszont a jövő tavasz az élménydús lesz és sűrű. Szervezünk egy mini turnét, itt igazából a horvátok lakta Gradistjében tervezünk. Ez három koncertből fog állni. Az első koncert Magyarországon lesz megtartva, a második Szlovákiában, Pozsony környékén, a harmadik pedig Ausztriában. Ez egy fantasztikusan aktív és számunkra nem csak turista élménybe gazdag, de én remélem, hogy közös mulatságokba gazdag hosszú hétvége lesz. Ezen kívül van meghívásunk Bosznia és Hercegovinába is, Szarajevó környékére, Olovóba konkrétan, egy egész estés koncerttel fogunk bemutatkozni, illetve eltöltünk majd egy hosszú hétvégét náluk.
2: Az év végén pedig Kozár Mislenyben lesz egy koncertetek.
1: Igen, a tavaszi időszakot azt arra szántuk, hogy a Válpovói Tambura zenekarral közös műsort tanuljuk, illetve gyakoroljuk be. Ez azt eredményezte gyakorlatilag, hogy most kicsit újra kell kerestünk az identitásunkat, hiszen a tavaszi közös műsort, válpovóiakkal közös műsort önállóan nem tudjuk előadni, ezért most szeptembertől már arra fókuszálunk, hogy önállóan is tudjunk egy egész estés koncertet előadni, hiszen vagyunk elegen, és van egy kórusunk is.

0: Továbbra is a zenénél maradunk. A paksi Roger Schilling Fúvós zenekar idén ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumra több különleges műsorral is készültek. A zenekar legutóbbi koncertjére Engel Melitta kolléganőnk látogatott el, és Tresznics Károly zenekari taggal az együttes történetéről beszélgetett.
1: A mai napon egy 35 éves zenekari jubileumot ünneplünk, azonban ennek a zenekarnak a története már jóval korábban kezdődött. Arra kérném, hogy mesélj el nekünk, hogy hogyan is indult ez a közös munka.
2: Hát igen, jóval korábban indultunk. Pakson a fúvószenei oktatás a 70-es évek elején kezdődött. Akkor került ide Paksra a Hartmann házaspár, és Hartmann József akkor fúvós tanár, tagokat toborzott a zeneiskolához, megalakuló zeneiskolához, illetve a leendő úttörő zenekarhoz. 72-ben alakult az úttörő zenekar. A jelenlegi zenekar alapító tagjai azóta együtt játszanak, tehát több mint 50 éve. Mikor már úgymond kiöregettünk a úttörő zenekari időkből, középiskolás korunkban megalapítottunk egy jazzzenekart. Hát az addig tartott, amíg középiskolások voltunk. Utána felosztott, mivel hogy különböző intézményekben vidéken tovább tanultak a tagok, ezért csak egy kis zenekar, egy kombó maradt meg, aki folytatta ezt a zenei stílust. Ez később, mikor visszatért mindenki a városba, akkor megalakítottuk a Paksváros felnőtt fúvószenekarát. Az folyamatosan működött, és 91-ben pár alapító tagunkkal, barátainkkal úgy gondoltuk, hogy van jövője a sváb fúvós zenének, ezért megalakítottuk a Roger Schilling zenekart. Ami azóta folyamatosan fejlődik, 12 vagy 14 taggal alakítottuk, mivel az akkori, illetve jelenlegi zenekarvezető azt mondta, hogy sváb zenéhez ennyien jók vagyunk. És azóta elég nagy fluktuáció volt, elmentek, máshol folytattak zenei pályát, aminek nagyon örülünk, hogy a zenekar egy családi jellegű zenekar is, nem csak azért, mert családok zenélnek együtt, van már három generáció is a zenekarunkban, nagypapa, fia, unokája, illetve a mi esetünkben is a lányom is tagja a zenekarnak már több éve. Tehát sikerült a fiatalítás is, sikerült bevonzani a fiatalokat, ők is szokják a sváb zenét, és tovább tudják majd adni, ami nem leszik.
1: Az interjú előtt beszélgettünk egy kicsit, és ön említette, hogy Pakson a német nyelviség elveszett az évtizedek során. Miért gondolták mégis úgy akkoriban, hogy érdemes egy sváb zenekart, egy sváb zenét játszó zenekart megalapítani?
2: Hát ez jó kérdés, azért, mert az alapító tagoknak a vérébe bent van a sváb identitás, ugye? És hát tényleg, hogyha megszólal a zene, már jár az embernek a lába, tehát ezt nem lehet letagadni. És mi nekünk az volt a célunk, hogy felkutassuk a sváb zenei hagyományokat, megőrizzük, továbbadjuk, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nagyon-nagyon sok helyen jártunk már, megyén belül, megyén kívül, Baranyában is több helyen voltunk, kongresszusi központtól kezdve, szóval nagyon-nagyon sok, tehát összesen lehet így számolni hirtelen, hogy mennyi fellépésünk volt. Külföldön is megfordultunk, Németországban számtalan alkalommal, szinte mintha hazamennénk, ott is a főcsapás irány általában azért a testvérváros, Reichertshofen, az ottani zenekarral jó viszonyt ápolunk. 5 éves jubileumokkor megszoktuk egymást látogatni, így a nemzetiségi napunkra szintén hivatalosak, és együtt fogjuk megünnepelni ezt a jeles évfordulót. Mert egy ilyen zenekar életében 35 év, azt hiszem, hogy elég jónak számít mostanában már.

0: Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az új szegedi szerb gimnázium tanévnyitó ünnepségéről, a magyarországi szlovák oktatási intézményekről, az eleki román nemzetiségi általános iskola tanulói létszám emelkedéséről, a Misszia Tambura zenekar legújabb daláról, valamint a Paksi Roger Schilling fúvós zenekarról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Regge a madárról. Miroslav Antik szerb költőverse, fordította Fehér Ferenc. Aki a vállaiban sajgó fájásként érzi ott vonzerejét a földnek, azoknak az ivadéka, akik az ősidőkben ismerték a repülés tudományát. Azoknak az egészen másfajta ősöknek az ivadéka, nem ezeké, akiknek átjár a vére, hanem azoké az áttetszőké, akik csupán kívülről érintenek örökké való aranyló ajkaikkal. Ez az a nemzetség, amelyiktől a gondolkodás gyógyíthatatlan gyötrelmét örököltük. S örökbe kaptuk tőlük a látást, mely nem összegzi, és nem továbbítja a benyomásokat, hanem a holnap tapasztalásainak érzéke. Más az látva látni, s más meg is látni. Aztán megmostam a folyóban talpam, homlokom és szemem. Csupa gyanakvás volt az esti fohászom. Nem más-e a teremtés tanulmányozása, mint makacs tudakozódás azokról a világokról, amelyek nem tudnak a protoplazmáról, mégis élnek, és mégis valami összetevőjük van. Úgy lehet, itt vannak valahol, s mi nem is tudunk erről, mert ami elért belőlük hozzánk, azt űrnek nevezzük. Úgy lehet, számukra mi vagyunk a semmi. Úgy lehet, számukra mi vagyunk az űr. Hányszor áthaladtak rajtunk, s szándékaikat se sejtjük. Hányszor áthaladtunk rajtuk, s szándékainkat se sejtik. Alakzat-e az alakzat, vagy valami más az?

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofi ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 12-e, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat. 1, 2, 3, 4, 5.

A Csángáló zenekar 2009-ben indult útjára Sára Csobán és Bősze Tamás Jean-Pierre vezetésével. Ebben a formában 2013 óta szerepelnek. Állandó szereplőivé váltak a Kárpát-medence népzenei és világzenei életének. Rendszeres fellépői táncházaknak, kluboknak, nyári fesztiváloknak, színházi és táncházi műsoroknak, emellett többször koncerteztek már külföldön is.

0: Az együttes gyakran indul zenei gyűjtőútra, legtöbbször a Gyimes földje és Moldova felé véve az irányt, hogy muzsikájukhoz eredeti környezetből merítsenek inspirációt.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

Az örmény egyház megemlékezik a Szentkereszt ünnepéről. A Hácsveradz a Szentkereszt ünnepek közül a legfontosabb, mert a kereszt fogságból való visszatérésének, a megdicséülés emlékének szentelt nap. Az örmény egyház szeptember 11 és 17-e közé eső vasárnap ünnepli a Szentkereszt napját. A Szentkeresztet az Úr kereszt halálának, Jeruzsálem perzsa fogságából való visszatérésének és Golgotán való felállításának emlékére ünneplik. Ezért az ünnep neve Hácsveradz. Ismert, hogy a kereszt a kínzás eszköze volt az ókorban. Amikor Jézust keresztre feszítették, ugyanez a kereszt megszűnt a szenvedés eszköze lenni. A kereszt lett az üdvösség eszköze, Krisztus szeretetének kifejeződése, mert szeretni annyit jelent, mint áldozni, elvenni a nélkülözést. A szeretet nem csak érzés, a szeretet élet. Krisztus kereszt halála a szeretet kifejezése. A kereszt napjainkban az üdvösség eszközévé vált számunkra, a feltámadás szimbólumává, védőerejévé, az engesztelés oltárává, a gyógyulás forrásává. Az apostolok a kereszt hirdetése által alapították meg a keresztény egyházat. A kereszt hirdetése révén az egyház még mindig él. Örmény szokás szerint a kereszt ünnepét nagy ünnepséggel ünneplik. Este az életfa erekjéjét tartalmazó keresztet egy tányérra helyezik, bazsalikommal és színes virágokkal díszítve, rózsavízzel meglocsolva. Ezután a keresztet körmenetben hozzák a templomkertbe, ezzel megjelölve a világ négy szegletét. A néphagyomány szerint a Hácsveradz boldog ünnep, amely az ősz kezdetét jelképezi. Az ünnep előestéjén szombaton a nők süteményeket készítenek, a férfiak kecskét vágnak, és tonírban készítik el. A néphit szerint a kecskehús és a zabbal kevert rizs a nap különleges ételei, amelyek nélkül az ünnep nem lehet teljes. A Hácsveradz sok helyen az ősz kezdetének tekinthető. Ahogy Kesszáb népe szokta mondani, Kesszáb ma Szíria területén van, kereszt, vedd a takarót, fuss be, vagyis a nyitott ég alatt alvóknak ezentúl otthont kell adniuk. A Hácsveradz utáni nap a halottak napja. A templomokban a szent liturgiát követően meglátogatják a halottak sírjait. A történelmi Örményország területén található Ahtamari Szentkereszt temploma ma is az örmények fontos zarándok helye.